0: Pakai gelik seutik. Pakai gelik ieu.
1: Mapaesan Kota Bandung.
2: Jok.
3: Pakai gelik
0: sok. Jok.